mahini na pei ma tia nyumi ma wane nye nomansa na emom tia nyumi ma okoma mubu na sesun suma tade na weni ahunya kesea wunya wenya dinina tia osori nyuma etse sei